Kaktus. Kaktus, Kaktus. Kaktus, Kaktus. Kaktus, Kaktus. Kaktus, Kaktus. Kaktus, Kaktus. Kaktus, Kaktus. Kaktus, Kaktus. Kaktus, Kaktus. Kaktus, Kaktus. Sommer, Sommer, Sommer. Kaktus, Sommer, Sommer. Kaktus, Kaktus. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, Hallenbad.